kan cingakan uli jelek uli tuwo nah dubo nyen cening meradan truno nyen cening jani cening.